megy bennem. Ön egy belgyimbe, de vele jó, urmele, begúja, urulja.